Schubert két dalát hallottuk, a muzsikához és Üdvözlés és Búcsú című dalokat Matthias Görne énekelte, Erik Schneider játszott zongorán. Robert Fuchs D-dur szerenádjának két tételét játsza most az Anima Muzicae Kamarazenekar.

0: Robert Fuchs D-dur szerenádjának két tételét hallottuk, az Anima Muzicé kamara zenekar játszott. Játékkal folytatjuk a műsort.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: A mai játék során 4 koncertre lehet páros belépőt nyerni. Figyeljenek, mert csak egyszer mondom el. Augusztus 29-én szombaton este 7:30-kor Kiskunhalason a Szent Péter és Pál római katolikus templomban lesz az Orgonapont Fesztivál egyik hangversenye. Miklós Erika és Szamosi Szabolcs lép fel Rangics Péter közreműködésével. Augusztus 30-án, vasárnap, 16:30-kor a Fúgában a 8. Miraton Fesztivál és Akadémia egyik koncertje lesz, Kurták 100 árnyjáték címmel. És a harmadik koncert szeptember 1-én lesz kedden, 20 órakor a Dohány utcai zsinagógában, ez a 28. zsidó kulturális fesztivál egyik koncertje, az Avashai Cohen Trio előadásáról van szó. Azt írják a leírásban, Cohen művésztársaival ismét Magyarországra érkezik, ezúttal a zsidó kulturális fesztivál vendégeként. A lengyel, görög és spanyol gyökerekkel rendelkező, az izraeli Kabri kibucban született művész sokszínű kulturális öröksége alapvetően meghatározza a zenei világát. Szeptember 2-án, szerdán, 20 órakor a Mátyás templomban pedig a Magyar Rádió énekkarának és szimfonikus zenekarának hangversenye lesz, Híjadó Munkos vezényletével közreműködik Tóka Ágoston, Baján Zsuzsanna, Danku Eszter, Fodré Lajos és Hámori Szabolcs. A vezetők a Nagy Szabó Sipos Máté, Telemann Bach és Scarlatti műveket adnak elő. Na jó, tehát még egyszer csak a lényeg. Augusztus 29. szombat este 7:30. Orgonapont Fesztivál Kiskunhalas. Augusztus 30. vasárnap Fúga Miraton Fesztivál Kurták 100. Szeptember 1. Kett Dohány utcai zsinagóga 28. zsidó kulturális fesztivál,